Menuet, csak igazi mai sláger megy, és igen, ő is feleség, és egyébként szuper intelligens, Dua Lipa, könyvklubot is csinál, és nagyon cuki tartalmakat, megéri a social-ét követni, mert nem csak ilyen buta fotókat tesz ki magáról, egy csomó szóját a kiállításra, mindenféle kulturális eseményre, és erről posztol is ügyesen. Na, viszont én az igazi mai slágereket intézem ebben az órában, és nem lesz hiba ebben, most például két olyan, és a Turn the Lights Off, itt a

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Taylor Swift, aki ennek a dalnak a klipjében az Opel Light-ban nem akármilyen neveket sorakoztatott fel, Barry Reynolds, Louis Capaldi vagy éppen Graham Norton is feltűnik, nem akármilyen lista. És óriási kedvenc az igazi mai slágerek között, ez az Opel Light Rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy, és mi mindig szeretünk egy picit többet adni a live mixből is. Idén nyáron 2 órán keresztül már délután is pörögnek az igazi mai slágerek. 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-vel megállás nélkül is. Megállás nélkül az igazi mai slágerek ilyenkor éjszaka is nálunk szólnak.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki miben van ebben a nagyon meleg éjszakában, és hát a szombat estében is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Továbbra is a következő órában hozom például Joel Corey-tól a legújabbat, de itt lesz Regan Lily, Sam Feld, sőt a Rádió egy DJ-k közül a Stadium X és DJ Metzger Viki párosa is, a kezdés pedig Loyé. Ez a nagy kedvenc, a Get Lucky, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas

0: esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy kellemes estét, kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, én hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is, és nem lazsálok meg, tényleg csak a legjobbakat válogattam össze, nagy lendülettel, és a legnagyobb kedvencekkel. Most például Joel Curry a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Arra gondoltam, hogy hozok most egy Rádió egy DJ-t, Regán Lilit, akiről nagyon fontos tudni, hogy a dalait, ezt is, amit most indítok, ő maga írja. Nem ő énekel benne, de ő a dalszövegíró és ő a zeneszerző is. Ami szerintem nagyon menő. És a dal is az, Regán Lili és az igazi mai sláger a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig egy újabb fesztiválon bulizhatunk. A Dunapart Festen is lesz Rádió egy stage, az ország legjobb DJ-i mind ott lesz, ott zenélnek, ott lesznek a Rádió egy DJ-k. Ő pedig most Sam Feld itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekend-el, de a következő órában rengeteg újdonság, többek között Ray Tricky Bidexától is, a kezdésben pedig

0: A legnagyobb igazi mai slágerek egymás után megállás nélkül csak itt a Rádió 1-en a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csak nem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek, Brazília, Perúval és Venezuela.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak itt.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel négy után járunk, szuper kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is jönnek a legnagyobbak, és a változatosság, most Lil Nas X-szel bulizunk tovább, That's What I Want, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hát ha valamire érdemes figyelni, az az, hogy mennyi újdonság lesz ebben az órában. Most például Cookie, Carner és a Fire a rádió egy DJ-je, és a legújabb kedvenc, amit indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem dumálok feleslegesen, csak jelzem, újdonság jön. Méghozzá Raytől!

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt ígértem, hogy ebben az órában extra sok újdonság jön, szóval így is van. Tiesto után a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal teljesen újra gondolt új változata. Ez a New Religion a rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, ebben az órában extrán sok újdonságot hozok. Most például Mesker Vikitől, aki időnként délután túlórázik nálunk, mert hogy most már 2 órás a Live Mix. Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Most pedig, ahogy ígértem, Mesker Viki jön Nagy Bogival, Miss Mooddal, a közös nagy kedvenc tőlük, az Éden. Ezt indítom a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vádat emelt az ügyészség, tombol a hűség Heves vármegyében is. Az ügyészség vádat emelt azzal a büntetett előéletű férfival szemben, aki tavaly szeptemberben jelentkezett egy autós hirdetésre. A felek megállapodása alapján az eladó elvitte a kocsit a vádlott Füzesabony melletti lakóhelyére, hogy megnézhesse azt, miután a férfi megnézte, próbaútra ment vele, ahonnan azonban nem érkezett vissza. Először egy ismerősén keresztül üzent az eladónak, hogy azért nem tudja visszavinni az autót, mert üldözik a rendőrök, majd egy pár nap elteltével újra jelentkezett, amikor valótlan adatokat közölt a kocsi hollétét illetően. A csalással okozott kár 300 ezer forint volt, ami nem térült meg. A Füzesabonyi járási ügyészség kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt, tudatta Kósné dr. Kovács Odett helyett. A vádhatóság indítványa kiterjed arra is, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat kártérítés megfizetésére. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertájmesteri Testület Eger első szabadon választott polgármestere, dr. Ingelhan György tiszteletére szervezett megemlékezést kedden délután, mely során nem csak az egykori városvezető jelentőségéről, hanem ma is kézzel fogható örökségéről is szó esett, számol be a heol.hu. A Füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy 51 éves férfi ellen, aki tavaly szeptember 29-e és október 3-a között a kiskaput leemelve beadott egy családi házba, majd onnan szerszámokat, fagyasztott húsokat és mobiltelefont vitt el. A rendőrök azonosították, majd gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. A hatóság lezárta a nyomozást, az iratokat a napokban továbbított az ügyészségnek, számol be róla a polisz.hu weboldal. Június 27-e és 30-a között már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az ország teljes területén, így Heves vármegyében is tartós hőséggel kell számolnunk, mely különösen megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a tűző napon végzett fizikai munkát a déli órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén, tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél, hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran

0: lesznek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, június 28-án Irén és Levente névnapon. Ez pedig egy újabb óra, amiben megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket. Most például Szigala és a Riptide, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Hatalmas a hőség ma is, hát most nem, bár azért most nincs hideg, de napközben az lesz, továbbra is érőm jön a harmadfokú hőségriasztás. Egészen keddig, ma is 37-38 fok, amire készülhetünk. Óvatosan, oké? Okay? És rengeteg naptej, meg lehetőleg napközben minél kevesebbet legyünk kint, ha csak nem muszáj. Regard Ride It, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió Egyen.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezette kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csaknem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek Brazília, Peruval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezés tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 3:46 lesz, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, és miközben indítunk egy újdonságot, halkan jegyzem meg, jövő héten újra együtt bulizhatunk, a nyár legnagyobb hangulatát természetesen idén is mi hozzuk, legközelebb a Dunapart Feston, ahol lesz Rádió egy stage, az összes Rádió egy DJ-vel, Regálili, Jamina, Metzger, Viki, a Diszkósit, Lothi, Begi, Jauri, Kuki, Joel Junior, a Stadium X, Paul Max, Pure Beat, Wilcox, a Loving Arms, Christopher Antonio, Collar, Newick és Bricklék is a lemezjátszók mögött. Minden info a radio1.hu-n. Pedig Taylor Swift, ahogy ígértem az újdonsággal, ez az Opel Light a Rádió 1-en.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Figyelmeztet a Heves vármegyei katasztrófa védelem. Nem csak a fűtési szezon veszély, a szénmonoxid mérgezés. A Fritasabonyi járás ügyészség vádirata szerint kis hián emberölésig fajult két nő vitája a K-kápolna vasútállomáson. Tájékoztat az ügyészség. A vádlott 2025. augusztusában a kora esti órákban K-kápolna vasútállomás egyik padján várakozott, amikor odament hozzá egy ismerőse, aki korábbi vitájukkal kapcsolatban akarta őt kérdőre vonni. A sértett le akart ülni a vádlott mellé a padra, mire ő közölte vele, hogy nem szeretné, ha zaklatná, majd a padról felállva a sértetthez fordult, és a nála lévő 5 centi penge hosszúságú késsel több fúró mozdulatot tett felé. A sértett a szúrásokat próbálta hárítani, azok elől elmozdult és a vádlottat ellökte. A nő háromszor is a sértett felé szúrt, mindhárom alkalommal a hasánál érte a testét a kés a pengéjével. A sértett 8 napon belül gyógyuló szúrt sérüléseket szenvedett. Figyelemmel azonban a támadás módjára, irányára is az aktív sértetti védekezésre. A vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozzon. A vádlott kirívóan közösségellenes erőszakos magatartása pedig alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat és megbotránkozást keltsen. A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette és súlyos testsértés büntettének kísérlete miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt az agresszív nővel szemben. Nem kizárólag a fűtési szezon veszélye a szénmonoxid mérgezés, a katasztrófa védelem arra figyelmeztet, a nyári hőségben is kialakulhatnak életveszélyes helyzetek. A kánikulában ugyanis úgynevezett légdugó keletkezhet a kéményben, mely miatt a mérgező gáz visszaáramlik a lakásba. A Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság közleményében azt írja, a nagy melegben a nap erősen felmelegíti a kémény külső részét, miközben az épületen belüli szakasz hűvösebb marad, emiatt a hidegebb levegő beszorulhat a kéménybe, és amikor egy nyílt égés terű készülék, például vízmelegítő vagy kazán működésbe lép, a füstgáz nem tud megfelelően távozni. Ennek következtében áramlik vissza a lakótérbe, és veszélyes mennyiségű szénmonoxid keletkezik. Ezt a jelenséget hívják légdugónak. A szénmonoxid különösen alatta most, hiszen szintelen szaktalan gáz, amely már rövid idő alatt rosszul létett, súlyosabb esetben eszméletvesztést, halált okozhat. A szakemberek azt javasolják, hogy azokban az otthonokban, ahol akár csak egyetlen nyílt égésterű berendezés működik egész évben, legyen megbízható a szénmonoxid érzékelő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén. Tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sok felé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél. Hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 6 óra után 6 perccel, szép reggelt, jó hétvégét. Egy újabb, elképesztően meleg nap áll előttünk, hőségriadó továbbra is érvényben, szóval próbáljunk hűsülni, én pedig hozom a hűsítő kedvenceket, az igazi mai slágereket ebben az órában is. Miley Cyrus Flowers, most ezt indítom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az éppen Amerikában turnézó Martin Garrix, és mi van még Amerikában? Foci VB, és ezt ki is használja, mert hogy több meccsre már ki is látogatott, az Instán folyamatosan posztol erről. Ma is lesz egyébként VB meccs, és nem is olyan vad időpontban, este 9-től Dél-Afrika, Kanada. Ez pedig az igazi mai sláger, na nálj Martin Garrix-től a Butterflies, amit indítok itt a rádió egyen.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, jönnék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vádat emelt az ügyészség, tombol a hőség Heves vármegyében is. Az ügyészség vádat emelt azzal a büntetett előéletű férfival szemben, aki tavaly szeptemberben jelentkezett egy autós hirdetésre. A felek megállapodása alapján az eladó elvitte a kocsit a vádlott Füzesabony melletti lakóhelyére, hogy megnézhesse azt, miután a férfi megnézte, próbaútra ment vele, ahonnan azonban nem érkezett vissza. Először egy ismerősén keresztül üzent az eladónak, hogy azért nem tudja visszavinni az autót, mert üldözik a rendőrök, majd egy pár nap elteltével újra jelentkezett, amikor valótlan adatokat közölt a kocsi hollétét illetően. A csalással okozott kár 300 ezer forint volt, ami nem térült meg. A Füzesabonyi járási ügyészség kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt, tudatta Kósné dr. Kovács Odett helyett. A vádhatóság indítványa kiterjed arra is, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat kártérítés megfizetésére. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület EGER első szabadon választott polgármestere, dr. Ingelhan György tiszteletére szervezett megemlékezést kedden délután, mely során nem csak az egykori városvezető jelentőségéről, hanem ma is kézzel fogható örökségéről is szó esett, számol be a heol.hu. A Füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy 51 éves férfi ellen, aki tavaly szeptember 29-e és október 3-a között a kiskaput leemelve beadott egy családi házba, majd onnan szerszámokat, fagyasztott húsokat és mobiltelefont vitt el. A rendőrök azonosították, majd gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. A hatóság lezárta a nyomozást, az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek, számol be róla a polisz.hu weboldal. Június 27-e és 30-a között már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az ország teljes területén, így Heves-Vár megyében is tartós hőséggel kell számolnunk, mely különösen megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a tűzőnapon végzett fizikai munkát a déli órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén, tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél. Hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig David Guetta bemutatta, hogy hogy kell igazi nagy stadionbulit csinálni a Stade de France-ban háromszor is, nem akármilyen vendégfellépőkkel, többek között Sziával is. Vele jön most is az igazi mai slágerben. Ez a Titanium itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a DJ-k között szerintem a legnagyobb dino szakértő, Sam Felt. Bizony, nagy hobbija a gyerekkora óta, már dolgozott is, még fiatalon, dino kiállításon, önkéntesként egyébként, szóval tényleg csak a lelkesedés viszi, de mind a mai napig minden infót próbál magába gyűjteni, ami a dinókkal kapcsolatos. Na, a fun fact után az igazi mai sláger tőle, Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine itt a rádió egyen.

ez Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Harmadfokú hősíkriasztás továbbra is Magyarországon egész hétvégén, sőt még hétfőn kedden is. Nagyon figyeljünk egymásra, ez fontos, rengeteg folyadék, és 11 és 16 óra között lehetőleg ne nagyon tartózkodjunk itt, oké? Okay? És hallgassuk a hűsítő igazi mai slágereket és a legnagyobb nyári kedvenceket. Most Alex Kedzsitől, ez a Bumble, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert erős volt ez az óra szerintem. A következő órában pedig ugyanígy pörögnek a legnagyobb kedvencek. Hozom például majd az újdonságok közül Bibi Rexa, de jön majd Jennifer Lopez Kato, a kezdésben pedig Loi. És az igazi mai sláger a Get Lucky pár perc, és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Figyelmeztet a Heves vármegyei katasztrófa védelem, nem csak a fűtési szezon veszélye, a szénmonoxid mérgezés. A Fűte Csabonyi járás ügyészség vádirata szerint kis hián emberölésig fajult két nő vitája a K-kápolna vasútállomáson, tájékoztat az ügyészség. A vádlott 2025. augusztusában a kora esti órákban K-kápolna vasútállomás egyik padján várakozott, amikor odament hozzá egy ismerőse, aki korábbi vitájukkal kapcsolatban akarta őt kértőre vonni. A sértett le akart ülni a vádlott mellé a padra, mire ő közölte vele, hogy nem szeretné, ha zaklatná, majd a padról felállva a sértetthez fordult, és a nála lévő 5 centi penge hosszúságú késsel több fúró mozdulatot tett felé. A sértett a szúrásokat próbálta hárítani, azok elől elmozdult és a vádlottat ellökte. A nő háromszor is a sértett felé szúrt, mindhárom alkalommal a hasánál érte a testét a kés a pengéjével. A sértett 8 napon belül gyógyuló szúrt sérüléseket szenvedett. Figyelemmel azonban a támadás módjára, irányára is az aktív sértetti védekezésre. A vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozzon. A vádlott kirívóan közösségellenes erőszakos magatartása pedig alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat és megbotránkozást keltsen. A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette és súlyos testsértés büntettének kísérlete miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt az agresszív nővel szemben. Nem kizárólag a fűtési szezon veszélye a szénmonoxid mérgezés, a katasztrófa védelem arra figyelmeztet, a nyári hőségben is kialakulhatnak életveszélyes helyzetek. A kánikulában ugyanis úgynevezett légdugó keletkezhet a kéményben, mely miatt a mérgező gáz visszaáramlik a lakásba. A Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság közleményében azt írja, nagy melegben a nap erősen felmelegíti a kémény külső részét, miközben az épületen belüli szakasz hűvösebb marad, emiatt a hidegebb levegő beszorulhat a kéménybe, és amikor egy nyílt égést készülék, például vízmelegítő vagy kazán működésbe lép, a füstgáz nem tud megfelelően távozni. Ennek következtében áramlik vissza a lakótérbe, és veszélyes mennyiségű szénmonoxid keletkezik. Ezt a jelenséget hívják légdugónak. A szénmonoxid különösen alatta most, hiszen szintelen szaktalan gáz, amely már rövid idő alatt rosszul létet, súlyosabb esetben eszméletvesztést, halált okozhat. A szakemberek azt javasolják, hogy azokban az otthonokban, ahol akár csak egyetlen nyílt égésterű berendezés működik egész évben, legyen megbízható a szénmonoxid érzékelő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén. Tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél. Hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Selena Gomez, aki csatlakozott egy vadi animációs film stábjához, a Not Alone-hoz, ami jövőre kerül a mozikba, óriási a várakozás, és ő lesz az egyik szereplőnek a hangja. Ő pedig már is két tó a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Turn the Lights Off.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nyári időszakban is fontos a vérutánpótlás, ítéletet hozott a járási ügyészség. A nyári időszakban is kiemelten fontos a folyamatos vérutánpótlás, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete. Egerben hetente legalább egyszer van lehetőség véradásra, de a nyaralási helyszínekhez közeli véradópontokon is jelentkezhetnek azok, akik segíteni szeretnének másoknak. Számol be róla a TV Eger riportja. Mazsoret fellépők vették birtokba a Dobóteret a napokban, ahol 22 műsorszámmal, látványos produkciókkal szórakoztatták a látogatókat. A nyárindító són az óvodástól a felnőtt korosztályig az egyesület minden csoportja megmutatta tehetségét. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Az ügyészség gyorsított eljárásban rablásbüntette miatt állított bíróság elé egy őrizetben lévő férfit, tudatta az ügyészség. A fiatal férfi 2026 májusában egy Hevesi utcában látta meg a sértettet, amikor úgy döntött, hogy lehúzza őt egy cigarettával. A sértett eleget is tett a kérésnek, azonban a férfi ennyivel nem elégedett meg, a mobiltelefonját is kikapta a kezéből, majd a nekülőre fogta. A sértett ezt nem hagyta, annyiban követte a férfit, és kitartóan kérte tőle, hogy adja vissza a telefont. A rabló 5000 forintot kért volna cserébe, de mivel a sértettnél nem volt pénz, végül az elektromos cigarettáját kérte el tőle. A sértett ezt átadta neki, azonban a telefont így sem kapta vissza. Amikor a sértett ismételten kérte vissza az értékeket, a férfi olyan fenyegetően lépett fel vele szemben, hogy inkább felhagyott a kéréssel, és a nála lévő másik mobiltelefonról értesítette a rendőrséget. A büntetett előéletű férfit a cselekmény elkövetése után még aznap őrizetbe vették, két nap elteltével pedig a bíróság előtt felelt a tetteiért a Hevesi járás ügyészség rablás büntette miatt, szabadságvesztés büntetés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járás bíróság ítélete az ügyészi indítvánnyal megegyezik. Egerben a civil közösségek házában várják legközelebb a véradókat június 30-án 14 óra és 17 óra között, míg Karácsondon a könyvtárban július 2-án 13 óra 30 perc és 17 óra között várják a donorokat, 3-án pedig újra Egerben, az Agripark bevásárló központban 14 óra 30 perc és 17 óra között lesz lehetőség a véradásra, tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén, tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél. Hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, óriási a hőség, nem csak Magyarországon, szinte mindenhol, de minket most ez érdekel. Viszont ha bárhol megyünk nyaralni, legyen az külföld, belföld, ezt a kedvencet tudti, hogy hallani fogjuk. Hatalmas siker, és a nyár egyik meghatározó dala. A Faithless dalból a vadi új verzió Bibi Rexettől a New Religion, amit indítok, 8-tól pedig már Balázsék jönnek. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
3: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
4: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
3: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
4: Neked meg hogy megy az étterem?
3: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
4: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
3: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
4: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
5: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
2: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
0: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Július 1-ével indul a NAV idei nyári ellenőrzés sorozata. A szezonális ellenőrzés a nyár végéig tart. Megújult művészeti koncepcióval, új vezetőkkel, friss bemutatókkal és egy közösségi térként működő kávézóval is készül a következő évadra a Gárdonyi Géza Színház. A változásokat a 2025-26-os évadot lezáró társulatülésen ismertették. Az eseményen Szarvas József igazgató mutatta be azt a megújult művészeti koncepciót, amely a következő évadban határozza majd meg a teátrum működését. A fejlesztések részeként ősszel megújul a színház arculata és honlapja is, mely a vezetés reményei szerint még közelebb hozza majd a teátrumot a közönséghez. Az EGRI RS ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt járt el, azzal a gyanúsította a szemben, aki tavaly nyáron az EGRI piacon közel 15 darab női váltáskát kínált eladásra. Az árucikkeken az eredeti márkát utánzó, de hamis márkajelzés is látható volt. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte és meg is bánta. A közvetítői eljárás lefolytatásához hozzájárultak a felek, ezért a vádhatóság az iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt indult büntető eljárás 6 hónapra felfüggesztette közvetítői eljárás lefolytatása céljából. Ezt a Heves vármegyei kormányhivatal hatósági főosztályának igazságügyi osztálya folytatja majd le. Amennyiben a megállapodás létrejön majd a felek között és a gyanúsított az abban foglaltakat teljesíti, a későbbiekben lehetőség nyílik az eljárás megszüntetésére, tudatta dr. Kenész Diana, sajtószóvivő ügyész. Július 1-ével indul a NAV idei nyári ellenőrzés sorozata. A nyári ellenőrzés során országszerte egy Heves vármegyében is a turisták által kedvelt helyszíneken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok, tudatta a NAV. Tájékoztatásuk szerint augusztus 31-ig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatók. A nyári ellenőrzési akció többek között a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvő szervezőket, valamint a séta és élményrepülést végző vállalkozásokat is vizsgálja. Majd. Az ellenőrök elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgépek megfelelő üzemeltetését vizsgálják. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén, tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél. Hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt. Hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak, miközben a klinika már bezárt. Történt ugyanis, hogy a 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja. Pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És ez azt mondja, ez nem egy rossz forgatókönyv, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
7: És volt meccselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek, akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, a másik
6: ezt próbálom kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
7: Akkor nincs csere.
6: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
8: Nincs is meg a másik.
6: Nincs gyerek. Meg a másik. Érted? Ők kaptak csak rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
7: ellen. Én azt hittem, megvan a meccs.
6: Nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy petesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet. Összemeccselték őket. Igen. Fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
7: És ez a probléma.
6: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete rasta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis feg a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
8: Hogy lehet, hogy itt valami
6: itt van valami bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik így a megtermékenyített petesejt és hímivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle igen. van, de megszülte, táplálta.
8: Tehát,
6: és megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
8: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kellene egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy, hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
6: Szülési anyuka,

0: Azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
1: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor nevelt föl.
0: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímvasárhívban, az ott az én gyerekem.
2: Az, ezt igen, mondja hát Juli. Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek, bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az örökbefogadott, a korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Na de érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz. Hát, azt mondani, hogy oké, szent.
1: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézed, hogy a gyereknek mi a jó. Megszülte.
0: Nem, a gyerek nem, a végzetes embriócsere, az a szülőszobán már kiderült.
1: Az világos, hát, igen, hogy kik a genetikai szülő.
0: Nem találtam még. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye azonnal de szó van egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen pereték, de akkor ez egy másik történet.
2: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a Jobbik eset.
0: Ja, az ott egy korábbi sztori, igen.
2: Ez még a Jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
0: Én adom a tiédet, te adod az enyémet.
2: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyereknél.
0: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
1: Lemondok.
0: Miért? Hát, belőled van a hímivarsejt, és a petesed, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked. Hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt de olyan volt, mint egy élő inkubátor, fontos, megszülte, de az belőled van, de a te DNS-ed.
1: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
2: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és így mivarsejtet.
1: Én szerintem minden szülő...
0: Tehát, jó, mi van akkor, azt mondta, hogy na, azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül, nem bízom meg a két emberben. Mi van, ha rossz körülmények közé kerül? Mi van, ha berik? Mi van, ha bántják? Mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parér, és azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na,
2: igen.
0: Akkor azt mondod, hogy ezért így kellett lennie, vigye.
1: És akkor vajon
0: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyereket, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
1: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy adományozzon petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
0: Ja, hogy adjál másnak.
1: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivarsejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatassék meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
2: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
1: világos,
2: adták.
1: Igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy
0: négy
2: állítólag összeborult, aki a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek követed kedvéért, a így van, követed a sorsát.
0: Ez milyen beteg helyzet.
2: Értem, mit mondanék.
1: És a másik
0: eset? Én nem engedném.
1: Nem?
0: Nem. Hát minden téged illet. Szerintem ezt egy évenből megnyered, ezt a pert. Nem. Hát az ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett, szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
1: Na de nem. Te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát
0: na de nem két lehet, olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most hogy olvasod ezt a sztorit?
1: Az is tök izgalmas, a második

0: történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, én te pedig.
1: Igen, de ők visszacserélték.
0: És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
1: Hogy mondjuk egy év után történik meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, ránézek, cuki, majd jön az enyém, az jó ronda.
2: Na, ugye, hova cserélget?
1: Inkább maradjon, nem az enyém messze. De nem a tiéd, hagyja, nem érdekes, az vigyétek, hova akarjátok. Hát, na, ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És kérdezed ezt a klinikát? Be is zárt a klinika egyébként. Ez milyen kellemetlen.
0: Hát
1: ez milyen kellemetlen. Elnézd, ki
2: a ütőtáskával arra. Érted, képzeld el, milyen
1: senki.
2: Rossz reklámet. Ki akar ide menni?
1: Nem mersz oda menni, persze.
0: Képzeld, volt ott egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
1: Elnézett egyet.
0: Bocsánat.
1: Elnézett egyet, igen.
0: Ez brutál kártérítés. Nyilván.
1: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a mihi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan
2: sokkal
1: lesz, amilyen.
2: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
1: Igen. Persze, hát ahogy, ott mész végig a folyamatom.
2: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött 6 hónapig ott vagy, szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
0: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket
2: igen,
0: elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Valószínű. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
2: Nem.
1: Hagynád te is?
2: Én is.
1: Tehát ránéznél, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakasszva, érted? Egy finézőkés a kezébe,
0: egy mangalica
1: kolbászat fogna a gyerek, már 1.90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szeránó sonkát, és azt látod, hogy ennyi, Józsika.
2: Nem tudom.
1: Érted? Nem tudom. Mert sokkal szelet előtt állna a gyerek egy literű olívaolaj a kezébe, érted? Egy cigivel a szájában, és egy apám is mondanád,
2: hogy... Felessel a kezében.
1: Mondanád, hogy vigye a gyereket.
2: Attól függ ugye, hogy van egy gyereke, de egyébként van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, ez
1: így... De valószínűleg tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, persze, tehát nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül, vagy 8 éves. Aztán meglett a gyerek, és a végül más hordja ki.
0: Nem is
1: és azt mondta, az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, hogy gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
0: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek? Követni utána ezek után ezt a gyereket? Minden hónapban elmenni?
1: Na, az már az extra önkínzás. Az már az elmész.
0: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
1: Hát de hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre leselkedni, jött a kis délázsi.
2: Hát elengeded
1: inkább. Kaukázok is egy kis vágott szemű gyerek, ott rohangál, érted? Tehát, hogy nem.
0: Körmöt szakadtáig.
1: Szülőket eltesszük láb alól, fölbéreljük gyereket, visszahozzuk.
0: Az
1: alkalmatlanságot rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, ez egész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvége legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A nyári időszakban is fontos a vérutánpótlás, ítéletet hozott a járási ügyészség. A nyári időszakban is kiemelten fontos a folyamatos vérutánpótlás, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete. Egerben hetente legalább egyszer van lehetőség véradásra, de a nyaralási helyszínekhez közeli véradópontokon is jelentkezhetnek azok, akik segíteni szeretnének másoknak. Számol be róla a Évi Eger riportja. Mazsoret fellépők vették birtokba a Dobóteret a napokban, ahol 22 műsorszámmal, látványos produkciókkal szórakoztatták a látogatókat. A nyárindító són az óvodástól a felnőtt korosztályig az Egyesület minden csoportja megmutatta tehetségét. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Az ügyészség gyorsított eljárásba a rablásbüntette miatt állított bíróság elé egy őrizetben lévő férfit. Tudatta az ügyészség, a fiatal férfi 2026 májusában egy Hevesi utcában látta meg a sértettet, amikor úgy döntött, hogy lehúzza őt egy cigarettával. A sértett eleget is tett a kérésnek, azonban a férfi ennyivel nem elégedett meg, a mobiltelefonját is kikapta a kezéből, majd a nekülőre fogta. A sértett ezt nem hagyta, annyiban követte a férfit, és kitartóan kérte tőle, hogy adja vissza a telefont. A rabló 5000 forintot kért volna cserébe, de mivel a sértettnél nem volt pénz, végül az elektromos cigarettáját kérte el tőle. A sértett ezt átadta neki, azonban a telefont így sem kapta vissza. Amikor a sértett ismételten kérte vissza az értékeket, a férfi olyan fenyegetően lépett fel vele szemben, hogy inkább felhagyott a kéréssel, és a nála lévő másik mobiltelefonról értesítette a rendőrséget. A büntetett előéletű férfit a cselekmény elkövetése után még aznap őrizetbe vették, két nap elteltével pedig a bíróság előtt felelt a tetteiért a Hevesi járási ügyészség rablás büntette miatt, szabadságvesztés büntetés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járás bíróság ítélete az ügyészi indítvánnyal megegyezik. Egerben a civil közösségek házában várják legközelebb a véradókat június 30-án 14 óra és 17 óra között, míg Karácsondon a könyvtárban július 2-án 13 óra 30 perc és 17 óra között várják a donorokat, 3-án pedig újra Egerben, az Agripark bevásárló központban 14 óra 30 perc és 17 óra között lesz lehetőség a véradásra, tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén. Tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél. Hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni. Nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
5: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
4: Aha.
5: Hát ugye? Persze, hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azzal úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
4: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van, annyi.
5: De a szerelem az meg ilyen.
4: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az első...
5: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
4: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
6: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
4: Hát, igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod.
5: De
4: azért.
5: De vele lettél szerelmes. Hát ne hallod.
4: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
5: Nagy beszélgetések vannak, lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás. A szexben van.
4: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
6: Szerelem van.
4: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok. Akkor mi?
5: Akkor oké.
4: Szereti meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
5: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
6: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
5: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
4: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
5: Nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
4: Igen.
5: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
4: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom majd egyszer. Alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
6: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
5: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
4: Megcsinálod.
5: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
4: Nincs ez ebben.
6: Kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkét.
4: Aztán meghal.
5: Aztán ott hagyod.
6: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
4: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
5: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
4: Így van, be kell menni, ott voltál.
5: Igen, letudva.
4: Így van. Igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Ha oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk fel.
5: Hogy csinálod?
4: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
6: Na miért?
4: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal, mi testvérek vagyunk, tehát hogy ez... 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
5: és
4: gané.
5: És még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
4: Igen, ugye, nem vagy barát.
5: Hogy itt egy egyszerű szex van.
4: Nem vagy a barátjuk, és remélem
6: és
4: kiderül.
6: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
4: Már melyik párkapcsolat döglődik?
6: Hát, ha a barátodnak a
4: nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem mér. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, hogy figyelj, én elváltam az exem, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne arra, úgy, ha nektek döglődött a kapcsolatod. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
6: Segít pontot tenni a végére.
4: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
5: ez
4: de durva.
5: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
4: Hát de... itt egy megoldás van.
6: le kell csapni a barátod csajára.
4: Menj rá a nem létező barátod nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd?
6: Hát inkább csak ventilált.
4: Csak ventiláltam. Tinder.
6: De figyelj, lent.
4: Rossz lányok. Valamit csinálj.
6: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
5: Igen, hát, de hány éve van?
4: 37 lent? Éve ott
5: nem
4: van.
5: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
6: Tehát most mit mondasz neki?
5: Hát pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
4: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
6: Kezdjél el inni.
5: Páron kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
6: Na, itt álljunk
5: azt meg. Ez, igen, majd erre várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot. Két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál, az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
4: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veledett a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
5: Na ezt akartam kérdezni.
4: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
6: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
4: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Te jó Isten!
6: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
4: És a fölismerül, miért mész el? Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráfvizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
6: Kis gazolás közben nyöszörök?
4: Igen.
6: Tedi le a kumplibogarat?
4: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
5: Ha? Most még.
4: Még ahhoz friss házasság azért mind a kettő.
5: 2 év.
4: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem.
5: Ugye véleményes legalábbis.
4: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle ijedni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
6: Nincsenek kilengések.
4: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, az ott állandó gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
6: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
4: Abszolút.
6: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
4: Nyilván, igen.
6: Hogyha volt
4: igen.
6: Egy ilyen combos múlt.
4: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
6: egy
4: vele.
6: Egy kis én idő.
4: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
5: és
4: anya.
5: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
4: A férje.
5: Az is.
4: Szenvedjen.
5: Hát milyen anya vagy te?
4: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
6: Hát és egy kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a 2-t.
4: Igen. Mikor 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
5: Ott kezdjél gondolkodni.
4: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lóksz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
6: Van egy dilemma.
4: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondta, nem lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, ez semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
5: Ma már ez nem egy csoda, hogy valaki 35 után szül. Sőt.
4: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondod, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem, egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
6: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja? A számom kiadható.
4: Igen. Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett, soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
5: Hát ha megbeszéltétek.
6: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
4: Na látod, itt van. Igen, igen, igen, igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
6: Tehát, nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
4: Nem vagy ettől rossz anya.
6: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
4: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Gyónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Gyónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: Nagy Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma. globalplantgarden.hu.
6: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
7: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
6: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
7: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
6: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
8: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Eger.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap.

kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Július 1-ével indul a NAV idei nyári ellenőrzés sorozata. A szezonális ellenőrzés a nyár végéig tart. Megújult művészeti koncepcióval, új vezetőkkel, friss bemutatókkal és egy közösségi térként működő kávézóval is készül a következő évadra a Gárdonyi Géza Színház. A változásokat a 2025-26-os évadot lezáró társulatülésen ismertették. Az eseményen Szarvas József igazgató mutatta be azt a megújult művészeti koncepciót, amely a következő évadban határozza majd meg a teátrum működését. A fejlesztések részeként ősszel megújul a színház arculata és honlapja is, mely a vezetés reményei szerint még közelebb hozza majd a teátrumot a közönséghez. Az EGRI RS ügyészség iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt járt el, azzal a gyanúsította a szemben, aki tavaly nyáron az EGRI piacon közel 15 darab női váltáskát kínált eladásra. Az árucikkeken az eredeti márkát utánzó, de hamis márkajelzés is látható volt. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte és meg is bánta. A közvetítői eljárás lefolytatásához hozzájárultak a felek, ezért a vádhatóság az iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége miatt indult büntető eljárás 6 hónapra felfüggesztette közvetítői eljárás lefolytatása céljából. Ezt a Heves vármegyei kormányhivatal hatósági főosztályának igazságügyi osztálya folytatja majd le. Amennyiben a megállapodás létrejön majd a felek között, és a gyanúsított az abban foglaltakat teljesíti, a későbbiekben lehetőség nyílik az eljárás megszüntetésére, tudatta dr. Kenész Diana, sajtószóvivő ügyész. Július 1-ével indul a NAV idei nyári ellenőrzés sorozata. A nyári ellenőrzés során országszerte egy Heves vármegyében és a turisták által kedvelt helyszíneken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok, tudatta a NAV. Tájékoztatásuk szerint augusztus 31-ig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatók. A nyári ellenőrzési akció többek között a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvő szervezőket, valamint a séta és élményrepülést végző vállalkozásokat is vizsgálja. Majd. Az ellenőrök elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgépek megfelelő üzemeltetését vizsgálják. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén, tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sok felé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél, hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Sülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
0: Balázs!
3: Micsoda család!
0: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Na mi van a Zöldfoki Szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma? Ez az a kapus?
5: Ez ő az a kapus.
4: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
5: Nagy kedvencünk. Hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea.
4: Jól állnak, igen?
5: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
4: Igen, azt cuki ez a történet.
5: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg, egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
4: Hogy miből lettek a játékosok?
5: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
4: Igen.
5: Itt nyilván azt történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
6: Vagy csak átsétálnak a szomszédon.
5: Vagy átsétálnak. És azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a búgyát választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
4: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
5: És úgy néz ki.
4: Ürületesen okay. Jó arcok.
5: Na hát Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
4: Ne csináld, ez hogy kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
5: Így van, tehát megkapta a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
4: Hogy valaki szórakozik velük.
5: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
6: Facebook osztály találkozó szervezés, nem?
5: Ilyen nincs.
6: Aki éppen oda jár.
4: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idejében, csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud, de mondjuk egy Zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint,
6: millió.
4: De hát már fenét, már ja, csúcsot döntött. Most már azt hiszem, hogy valaki 12-13 milliónál tart a

0: kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
1: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestő mázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
2: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van ez a Stopira nevezett játékos, az Öltfoki Szigetek csapat, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
0: Hát van egy magyar gyerekek, ez az.
2: Igen, Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
0: Hát az nagyon kell.
2: Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
0: Tudsz.
2: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
1: És mi lenne megnyerni, tudod?
2: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg. Tényleg.
1: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
2: Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
0: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. Tehát ő sem volt egy ideges típus.
2: 9 hónapig várt.
1: Rákta, emészgette.
2: Ott olyan jó, olyan nagyon kevés nagy a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk, meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
0: Más körülmények között.
2: Nyilván más. Be, más egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
1: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
2: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
0: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye, hogy a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
2: Igen.
1: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez szép milyen gyönyörű vidék?
2: Igen. Itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a 6. helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromban, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, ez közben zseniális.
1: De egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
2: hát
1: ha tovább
2: nem,
1: jut, ezeket, vagy mennyi
2: ezeket
1: pénz
2: nem
1: jön?
2: Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, továbbjutás, biztos horror.
1: Mennyi időre lesznek,
2: horror.
1: Meg, hogyha ezt mondjuk behúzzák.
2: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni meg. Hát igen.
0: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
2: Na mennyi most a szám?
0: 15,6 millió.
2: 15,6 millióval van.
0: 15,6 millió.
2: Akkor ő már a 6. legkövetettebb kapus a világon. 6. legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martinez, akinek 14 millió követője van.
0: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
2: te és miről posztolt?
0: Hát semmi, erről.
2: A csapatról.
0: A csapat, a szurkolók, ugye nyilván

0: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is
1: aktív,
0: már aktív volt.
1: A csávó.
0: Igen.
1: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen. képeket, nincsen semmi ilyesmi.
2: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
1: 15 millióan.
0: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
2: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja. elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
0: Kérdés, hogy az anya eltűnt és állampolgárságért.
2: Igen, az anya felszívódott egyébként, igen.
0: Menekült státuszért folyamodott.
2: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
1: Simán.
2: Egyébként simán lehet. Tényleg. Tényleg. Instán hol lehet keresni VB Reels-eket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
1: Ugye milyen érdekes?
2: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
0: Vagy továbbküldöd.
2: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. És de csak
0: videó?
2: Beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy... Beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
0: VB videók, kutyás videók, és csöcsös sajos videók.
1: Igen, hát ezek jönnek.
0: Ez a három.
2: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát az onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
1: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
0: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak. Jól táncolok, csomó ilyen videó. Persze.
2: Igen. Az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
1: Nem jön, nyugtass
2: már meg. Figyelj, kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
1: Te beteg állat!
2: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
1: Ad ide, ad ide.
2: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
0: Insta.
1: Mi van? Mi?
2: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
1: Mi van?
2: Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
1: Függőágy, magaságyás, majka!
2: Magaságyásos videó? Nézel magaságyásos videó?
1: Hát itt van.
2: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és dolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
0: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
2: Nem baj.
0: Milyen hát
2: de nem, hát otthon van magas ágyásod. Hát
0: hogyne.
2: Hát akkor, itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, hogy azt, és aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
1: Kutyás, de, romantikus igen? szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
2: ilyen
1: közötte...
2: Ilyen nekem egy darab nincs.
1: Nekem sincs, elhihetett, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
2: Ne csinálj!
1: Juli, mi történik a te Reels-eded?
2: Mi van a Reels-eddel?
0: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
2: A Tomi nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
0: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
2: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráidulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam, fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
0: Oh, jaj, nagyon jó!
1: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
2: Figyelj, Feri, micsoda!
0: Szétnyomja a gyurmát.
2: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy meg mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
0: De, hogy ne, egy időben én.
2: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, ah, nagyon szerettem.
1: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
2: Egy ideig dobtam, most leállt.
0: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szoktál.
2: Ezt nem néztem, igen.
1: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
2: De miért kezd el lólában? Ugye?
1: Hát egyre valószínűleg rákattintottunk.
2: Vagy azt tényleg az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátat és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és igen, attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
1: Te ott voltál.
0: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem,
2: és kézzel, nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.
0: Átfolyik az egész. És akkor

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vádat emelt az ügyészség, tombol a hűség Hevesvár megyében is. Az ügyészség vádat emelt azzal a büntetett előéletű férfival szemben, aki tavaly szeptemberben jelentkezett egy autós hirdetésre. A felek megállapodása alapján az eladó elvitte a kocsit a vádlott Füzesabony melletti lakóhelyére, hogy megnézhesse azt, miután a férfi megnézte, próbaútra ment velem, ahonnan azonban nem érkezett vissza. Először egy ismerősén keresztül üzent az eladónak, hogy azért nem tudja visszavinni az autót, mert üldözik a rendőrök, majd egy pár nap elteltével újra jelentkezett, amikor valótlan adatokat közölt a kocsi hollétét illetően. A csalással okozott kár 300 ezer forint volt, ami nem térült meg. A Füzesabonyi járási ügyészség kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt, tudatta Kósné dr. Kovács Odett helyett. A vádhatóság indítványa kiterjed arra is, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat kártérítés megfizetésére. Az EGRI lokálpatrióta egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület Eger első szabadon választott polgármestere, dr. Ingelhan György tiszteletére szervezett megemlékezést kedden délután, mely során nem csak az egykori városvezető jelentőségéről, hanem ma is kézzel fogható örökségéről is szó esett, számol be a heol.hu. A Füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás vétség miatt folytatott eljárást egy 51 éves férfi ellen, aki tavaly szeptember 29-e és október 3-a között a kiskaput leemelve beadott egy családi házba, majd onnan szerszámokat, fagyasztott húsokat és mobiltelefont vitt el. A rendőrök azonosították, majd gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. A hatóság lezárta a nyomozást, az iratokat a napokban továbbított az ügyészségnek, számol be róla a polisz.hu weboldal. Június 27-e és 30-a között már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az ország teljes területén, így Hevesvár megyében is tartós hőséggel kell számolnunk, mely különösen megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a tűzőnapon végzett fizikai munkát a déli órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a hétvégén, tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot is mérhetünk. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, ami azt jelenti, hogy 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék még vasárnap sem várható, megerősödhet azonban a szél, hétfő délutára akár 42 fokig forrósodhat fel a levegő, hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
5: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrű medence volt, szaunával, két emeletes.
4: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na.
6: Több, csak azért, meg kell ünnepelni.
4: Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
5: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
6: de verészt, egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár, és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
5: A 22-25 18 éves férészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
6: értelek,
5: a bandázás.
6: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
5: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát tehát óriási emelkedett hangulat.
4: Ez összedobós, ilyenkor mert egy e-mail a szülőknek, a kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják.
5: Most
4: mennyi, 2 kiló?
5: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
4: 200 ezerért odaadnak egy budai villát, igen, egy egy estére? Két kiló?
5: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az árra, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
4: És csak hogy egészséges sejém, csupa vitamin, az összes hú, de hangzik.
5: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
4: Per fő 3 óra, ki béreld ezt az ugrálóbaszt?
5: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
4: 15 ezer.
5: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások.
4: Akkor a 120-ba.
5: Az egy 120-aska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
4: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet de várj, ott?
6: Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
4: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóan, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hova emeled a tétet. De valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsón meg ússza. Nincs takarítás, igen, nincs semmi gondja.
6: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
4: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán mondjuk, milyen lesz.
5: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
6: Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
5: Mikor meghallottam, mondta a lényeg, beültünk egy nagy autóba, aha, kinek? Egy nagy limuzinba, biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
4: De miért visz el 5 éves gyereket limuzinnal? Tehát mit ad hozzá,
6: hogy
4: borzasztó
6: semmit.
4: Nagyot villantasz?
6: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondol. Nem? Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
5: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon is.
6: Hát
5: Júli,
6: soha, ugye? A Maldívom.
5: Igen.
4: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. születésnapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban. De hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet, és igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntött, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet, miért ne bérelni
6: biztos
4: neki egyet, nem?
6: Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell
4: tenni. A kauciót le kell rakni, persze, nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt visszaadják.
5: Náluk egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
4: Hogy ti rendeztetek?
5: Hát,
4: na, arra nem lennék hajlandó.
5: Elvonultunk
4: otthonról. Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
5: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
4: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze minden, az nem
5: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
4: Igen, és aztán
5: kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
4: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
6: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
4: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pústortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
6: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
4: Nagyon kell.
6: Nagyon.
4: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
5: Igen.
6: Na.
5: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
4: Vadom.
6: Ha van jacht, akkor majd
4: igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek, írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz? Itt engeded a gyereket, hát menj át. Ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát menjen el.
6: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha. ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim, szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
4: Az 5 évesnek a limuzin nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülinapba becsöppen, addigra kész van a gyerek, megvan az értékrendje. Igen. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti, egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibéreltek ez egyik pénzes osztálytársának egy villát, de ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves az majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
5: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkorotokban zsúrotok?
6: De,
4: gyerek, mert ilyen lakótelepi persze, elmentél, meghívtak az egyik óvodai osztálytársad, iskolai osztálytársad, a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. A koktélkré keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy tudod, koktél, csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkré kereszt, nem nyúltunk akármikor.
6: A születésnapi buliba kented a vajas kenyeret rá, egy szelet parizer, meg a pics, egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
4: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen.
6: Jó volt,
4: igen.
5: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött. Annyira nyomorult volt.
4: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú
5: nagyon
4: történet.
5: Szomorú történet.
4: De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jött.
5: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
4: nyomorúságos, illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
5: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
4: igen,
5: jött
4: ő
5: el.
4: Volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, most a buliba majd ott szerez, és ott álltatok ketten.
6: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni.
4: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
5: Ez volt az ajtó.
4: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelé, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb keredelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg, a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
5: Igen, figyelj.
4: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
5: Nem,
4: ez nagyon szomorú ez a történet.
5: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
4: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
5: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
4: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész torta. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
5: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
4: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
5: Nem.
4: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
5: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
6: igen, minek úgy se jössz.
5: Neked minek.
4: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napi felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebből a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfőn meg mentem érettségizni.
5: Én sem emlékszem olyan.
4: Nekem sincs
5: olyan
4: meg.
5: Óriás.
4: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol, kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró háztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
5: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
4: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfalig.
5: Egy sikeres élettörténete.
4: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették. Volt. Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom. 3-4 max. Esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
5: Szűk családi körben.
4: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulira, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
5: Jaj, az is milyen szavarom.
4: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
6: Gyönyörű ajándék.
4: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
5: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
4: Igen. 2 hét múlva lesz a 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
5: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
6: Hát jó, ez azt teljesen korrekt.
4: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
5: Tehát
4: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi a citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
5: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
4: kétre szabadjuk. Nem, a tiéd azt mondja, ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
6: mennyire
4: nem vett ki.
6: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
4: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bemarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
5: Ősz a konyhában, a viaszos vászonterítős asztal mellett fel van tisztítva, itt
4: nagyon, nagyon, nagyon kemény.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: Már és Pure Beat. Június 2-3-4 Dunapart Fest. Rád Kevin vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj ide a Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a Szatmári
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautoház.hu.
6: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
7: Szia Laci, sajnos tudok.
6: Ennyire azért ne legyél lelkes.
7: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
6: Ja, hát nem hirdeted?
7: De, online állandóan.
6: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
8: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahoj!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

magasabb értékét mérték, a valahol délnyugaton majdnem 45 fokot, nagyon-nagyon durva, és hát a brit kormány is kénytelen volt lemondani a Buckingham palota előtti őrségváltást. Nem bírták volna a katonák a medvebőr kucsmát és a gyapjú egyenruhát. Rihannát hozom most az abszolút fénykorából.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexa például, az albán származású amerikai énekesnő, aki a Hőkupolával Majorkán találkozott, ott szapozott egyet, miután fellépett az egyik reality, a Brit Love Island, hát most a 13-as rész villájában, ott is van egy ilyen villa, exkluzív VIP koncertet adott az ott lakó szereplőknek, a Me, Myself and I-t és a Sad Girls David Guettával közös dalát is előadta. Mi most ezt szeretjük tőle nagyon, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Hát ilyenkor sokan gondolnak rá, hogy egy jó kis hideg jeges sör, vagy egy jéggel megpakolt kóla, az most biztos, hogy lehűtene. Ez egy nagyon nagy téfit. A jéghideg ital ilyenkor óriási sok a szervezetnek, mert hirtelen úgy érzékeli a gyomor, hogy megfagy, úgyhogy a belső termosztátunk elkezd dolgozni. Hát inkább ígyunk valami langyosabbat, valami kevésbé jegeset. Ami pedig jön... Annyira jó hangja van ennek a fickónak, ugye? Blood Running, és mutatom, hogy melyik fesztiválon lehet Rádió 1-es DJ-kkel találkozni legközelebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
3: Nézzük meg a pizzákat!
2: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
3: Intézem, a vacsora megrendelve.
2: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
4: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
5: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
6: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
5: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
6: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
5: Te megnézed?
6: Hát...
5: Legalább szép lett?
6: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
5: Csukott szemmel.
6: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
7: Nem jöttek.
8: Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legnépszerűbb esti

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

0: új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek, ja, és kellemes hőkupolát mindenkinek, aki ma tartja. De jó lesz ezt a szót már nem emlegetni holnap utántól. A mikrofonnál Kis Márti egészen délután 3-ig, akkor kezdődik a Top 50-es listán Györke Attissal, 5 órától pedig Cookie Mix-el, és a héten nem csak a Rádió 1 Live Mix kapcsolatát nyári üzemmódra, ugye Summer Edition-re, de ugyanez igaz a hétvégékre is, úgyhogy Cookie, a francia Muki, ma is 2 órán át mixel, 5 és 7 óra között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: sláger megy, a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gimme, gimme.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában négyszer

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a 2026-os nyári szezon első hő hullámában is. Gyanítom, hogy nem ez lesz az utolsó, viszont látjuk már a fényt az alagút végén. Hétfőn fog csúcsosodni, kettő pedig érkezik majd az enyhülés, a hét második felében pedig záporok, zivatarok. Ilyenkor a jéghideg zuhany alá kívánkozunk, de ez abszolút kontraproduktív. Villámgyorsan lehűt, de aztán még jobban felmelegszik a szervezet, úgyhogy inkább egy ilyen langyos fürdőt, langyos zuhanyt engedjünk meg magunknak. Na, én meghozok egy buli klasszikust, Guru Josh Project.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Vádat emelt az ügyészség, tombol a hűség Heves vármegyében is. Az ügyészség vádat emelt azzal a büntetett előéletű férfival szemben, aki tavaly szeptemberben jelentkezett egy autós hirdetésre. A felek megállapodása alapján az eladó elvitte a kocsit a vádlott Füzesabony melletti lakóhelyére, hogy megnézhesse azt, miután a férfi megnézte, próbaútra ment velem, ahonnan azonban nem érkezett vissza. Először egy ismerősén keresztül üzent az eladónak, hogy azért nem tudja visszavinni az autót, mert üldözik a rendőrök, majd egy pár nap elteltével újra jelentkezett, amikor valótlan adatokat közölt a kocsi hollétét illetve. A csalással okozott kár 300.000 forint volt, ami nem térült meg. A Füzesabonyi járási ügyészség kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt, tudatta Kósné dr. Kovács Odett helyettes sajtószóvivő. A vádhatóság indítványa kiterjed arra is, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat kártérítés megfizetésére. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület Eger első szabadon választott polgármestere, dr. Ingelhan György tiszteletére szervezett megemlékezést kedden délután, mely során nem csak az egykori városvezető jelentőségéről, hanem ma is kézzel fogható örökségéről is szó esett, számol be a heol.hu. Június 27-e és 30-a között már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, az ország teljes területén, így Heves vármegyében is tartós hőséggel kell számolnunk, mely különösen megterheli a szervezetet, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a tűzőnapon végzett fizikai munkát a déli órákban, és fokozottan figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Bankrom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, szép délután kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést a hétvége második napján, vasárnap. Az utolsó júniusi hétvégén, június 28-án köszöntök mindenkit, az előttünk álló két órában Ferenc Norbert, és hát hőségriadó ide vagy oda, azért a pihenés az pihenés. Ilyenkor is hozok majd jó pár programajánlatot nem sokára, illetve azt is megnézzük, hogy mi újság az utakon, ebben is kérem a segítségét, ha van bármi érdekesség, jelezze. 20-33-933-33-as SMS Viber számunkon. A folytatásban pedig Dua Lipa és Debeb is lágere szól most itt a Rádió 1-en. Érkezik a Levitating.

Szavik Ronádi, egy csakig az imai sláger, mely Taylor Swift pedig nem nyugszik váratlanul. A napokban újabb dallal rukkolt elő a legújabb albumáról, az Opalite. A dal bejelentése után néhány órán belül először a Spotify Premium és az Apple Music szolgáltatásokon jelent meg, aztán a YouTube-ra is felkerült. A türelmetlen rajongók az énekesnő hivatalos weboldalán követhették a visszaszámlálást, és nagyon érdekelte nem csak a rajongókat egyébként, hanem a kritikusokat is. A Taylor Swift legújabb slágere, ami szerintem beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy hallgatjuk az újdonságot itt a Rádió 1-en. Taylor Swift és az Opalite érkezik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Szóval, hogyha a rádió egy csak igazi mai sláger megy, minden rendben van az utakon, nem kaptam arról jelzést, hogy nagyobb dugó lenne valahol. Hát úton folyó munkálatok azok vannak bőven, és ugye attól függetlenül, hogy nem dolgoznak, a lezárások még mindig érvényben vannak az Egri úton, a második Rákóczi-Ferenc utcánál is, és a megszokott helyeken, úgyhogy nem megszokásból közlekedjenek ezeken a részeken. Türelmet kérek az autósoktól, illetve sebességmérés a 25-ös számú főúton, az Eger és Keresen közötti szakaszon van most, úgyhogy arrafelé is figyeljenek, oda vezessenek óvatosan. Ha pedig van frissebb közlekedési információ, azt a folytatásban is szívesen fogadom. SMS Viber számunk a 20-as 33-33-33-as. Éva Max slágerével megyünk tovább a folytatásban, az úton lévőknek is szól a Sweet But Psycho. Oh,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Szalik Romrádi Way, csak igazi mai sláger, mely egy szemfelt a Grammy jelölt többszörös platinalemezes producer ma már a világ három legtöbbet streamelt előadója közé tartozik, és megszerezte egyébként a DJ meg lista előkelő helyezéseit is, úgyhogy azt gondolom, hogy az adrenalin növelő klasszikusairól és motiváló modern slágereiről ismert DJ producer az elmúlt években már nagyon nagy nevekkel dolgozhatott együtt, és persze nagyon sok saját slágere is van. Most a Rosalinnel közös Heart Like Mine-nal menjünk tovább itt az újdonságok között a Rádió 1-en.

Szabad Kirom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Úgy néz ki, hogy a meteorológusok továbbra is azt jósolják, hogy még nagyobb lesz a meleg térségünkben. Jövő héten meg lehet az abszolút meleg rekord. A legfrissebb előrejelzések szerint az Alföldön a 42 fok sem kizárt. Keddig fokozódik majd a forróság, aztán nyugat-észak-nyugat felől érkezhet végre a felmentő sereg. Július első napjaiban jön a hidegfront, ami mérsékli az extrém meleget, addig viszont még jó pár napot túl kell élni, és igazi embert próbáló kánikula jön, tehát az előttünk álló egy-két nap az még biztos, hogy a perzselő napsütéssel telik majd, meg annak a túlélésével, de ha minden igaz, akkor ide Egerre is megérkezik majd a hűvöset hozó hidegfront. Szerdán 3 mm-t, csütörtökön 5 mm-t jósolnak a meteorológusok. Nagyon várjuk már az enyhülést szerintem. Offenbach slágere viszont nem várat magára, jön a Norma Jean Martinnal közös Overdrive.

0: Szalcs Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Jön most egy kis szünet, a legfrissebb híreket meghallgatjuk, mert a hír összefoglalóval már itt van Szabó Gábor, aztán a hírek után még én is visszatérek, és a következő órában mai, illetve közelgő programajánlatokkal is várok majd mindenkit, úgyhogy remélem, hogy együtt pihengetünk, és a lazolgatás mellé, na, hogy jönnek a jó zenék. A következő órát majd Hypaton slágerével indítjuk. Az Auto My Head-del indulunk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautoház.hu oldalra. Hyundai 60, Hevesvár megye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
4: Nézzük meg a pizzákat!
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
5: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
6: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
5: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
6: Neked meg hogy megy az étterem?
5: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
6: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
5: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
6: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
7: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Figyelmeztet a Hevesvár megyei katasztrófa védelem. Nem csak a fűtési szezon veszélye, a szénmonoxid mérgezés. A Füzesabonyi járási ügyészség vádirata szerint is ilyen emberölésig fajult. Két nő vitája a K-kápolna vasútállomáson, tájékoztat az ügyészség. A vádlott 2025. augusztusában a kora esti órákban K-kápolna vasútállomás egyik padján várakozott, amikor odament hozzá egy ismerőse, aki korábbi vitájukkal kapcsolatban akarta őt kérdőre vonni. A sértett le akart ülni a vádlott mellé a padra, mire ő közölte vele, hogy nem szeretné, ha zaklatná, majd a padról felállva a sértetthez fordult, és a nála lévő 5 centi penge hosszúságú késsel több túrómód tulatot tett felé. A sértett a szúrásokat próbálta hárítani, azok elől elmozdult és a vádlottat eldögte. A nő háromszor is a sértett felé szúrt, mindhárom alkalommal a hasánál érte a testét a kés a pengéjével. A sértett 8 napon belül gyógyuló szúrt sérüléseket szenvedett. Figyelemmel azonban a támadás módjára, irányára is, az aktív sértetti védekezésre, a vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozzon. A vádlott kirívóan közösségellenes, erőszakos magatartása pedig alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat is megbotránkozást keltsen. A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette és súlyos testsértés büntetének kísérlete miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt az agresszív nővel szemben. A Füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopásvédség miatt folytatott eljárást egy 51 éves férfi ellen, aki tavaly szeptember 29-e és október 3-a között a kiskaput leemelve beadott egy családi házba, majd onnan szerszámokat, fagyasztott húsokat és mobiltelefont vitt el. A rendőrök azonosították, majd gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerő vallomást tett. A hatóság bezárta a nyomozást, az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek, számol be róla a polisz.hu weboldal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Szállt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Eger, szép délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést a hétvége második napján, vasárnap. A mikrofonnál Ferenc Norbert még ebben az órában, úgyhogy itt lesznek a jó zenék, meg mellette, ahogy megígértem, néhány programajánlat is majd Egerből és a környékről. A folytatásban pedig hozom az igazi mai slágert, méghozzá egy vadonatúj dalt. BB Rexa és Faithless közöse érkezik, ez a New Religion.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Szabadjon a rádióegy, csak igazi mai sláger, mert jöjjenek akkor a mai programok. 17 órakor kezdődik majd a Szácsvási zenekar koncertje az Érsekkertben, aztán 18:30-tól Nové Soma ifjabb Csóri Sándor koncert, Kaláka koncert lesz este 8-tól, 20:30-tól mindörökké flamenco élőzenés tánc show Andalúziából, az estét pedig a Söndörgő koncertjével zárhatják majd este 10 órától. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai programokhoz is. A folytatásban pedig jön Baker Met slágere, itt a One Day.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.

0: Szállítja a rádió egy csak igazi mai sláger, mert már jövő heti programajánlataim is vannak. Jövő héten szerdán 5:30-tól lesz majd egy zenés monodráma. A civil közösségek házában láthatják, Pirkadat egy hosszú sötét éj után címmel. Best of Diploma 2026 kiállítás lesz július 2-án, azaz csütörtökön a Kracker házban, egészen szeptember közepéig látható ez a kiállítás. És a Grease-t is láthatják majd, méghozzá egy érdekes helyszínen, csütörtökön 8:30-tól a strandon, hiszen indul a strandmozi. Ez lesz majd az első vetítés, tehát jövő héten 8:30-tól. Jó szórakozást kívánok a közelgő programokhoz is. Most pedig Burak Yeter slágere, szól itt a Tuesday.
1: Ez a Rádió 1.

Szankronrá, The Way Csak igazi mai sláger, mely további szép délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést. Még használjuk ki ezt a pár órát, ami hátra van belőle, aztán nem sokára találkozunk újra már a munkahét kezdetén. Holnap délben jövök, a folytatásban pedig Kis Mártinak adom át a mikrofon. Tiesto és a Jonas Blue és Rita Ora dalával kívánok szép délutánt. Itt a Ritual, hello Eger!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
5: Nézzük meg a pizzákat.
4: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
5: Intézem, a vacsora megrendelve.
4: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
6: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
7: Szia, Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
8: Szia, Peti! Hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
7: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
8: Akkor, ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
7: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
8: Á, de én nem értek ehhez.
7: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
8: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
9: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
3: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió Egy hétvége.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Baby.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a rekkenő hőségben is, és hát valaki ebben a nagyon melegben azt csinálja, amit kell, medence partin hallgatja a Rádió 1-et. Aláírás nélkül jött az üzenet, de elhiszem, hogy itt vagytok, nagyon jól teszitek, aztán hello Márti, medencézünk. Hopp, ketten is írtak, lehet, hogy ugyanaz a buli? Mint minden hétvégén most is téged hallgatunk, köszi a jó hangulatot, így tovább. Na, a jó hangulatért most Ray Dalton felel, ez a Blood Running.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: igazi ma is láger megy. Csörgünk, ezt most felveszem. Halló!
1: Szia, Márci! Olinak hívnak, s apukámnak szeretném üzenni, hogy boldog névnapot.
0: Hogy hívják az apukádat?
1: László.
0: Na, hát akkor boldog név másnapot neki. Kitört a vakáció, kihasználod alaposan ezt a három, hát két és fél hónapot?
1: Igen, szorgálta.
0: Az egy igazi meditatív tevékenység. Köszi, hogy itt vagytok hétvégén, és hát remélem, hogy apukád, aki László, szereti Meghan Trainort, mert most neki is küldöm a nagy pop klasszikus tőle. Sziasztok!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene. Kérem, szépen indul a Top 50-es listán Györke Attilával, aztán Cookie Mix-el 5 órától, de most 2 órán át, mert hogy megújult a héten a Rádió 1 Live Mix és a Cookie Weekend Show is. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili, Lili,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Július 1-ével indul a NAV idei nyári ellenőrzés sorozata. A szezonális ellenőrzés a nyár végéig tart. Megújult művészeti koncepcióval, új vezetőkkel, friss bemutatókkal és egy közösségi térként működő kávézóval is készül a következő évadra a Gárdonyi Géza Színház. A változásokat a 2025-26-os évadot lezáró társulatülésen ismertették. Az eseményen Szarvas József igazgató mutatta be azt a megújult művészeti koncepciót, amely a következő évadban határozza majd meg a teátrum működését. A fejlesztések részeként ősszel megújul a színház arculata és honlapja is, mely a vezetés reményei szerint még közelebb hozza majd a teátrumot a közönséghez. Július 1-ével indul a NAV idei nyári ellenőrzés sorozata. A nyári ellenőrzés során országszerte egy heves vármegyében és a turisták által kedvelt helyszíneken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok, tudatta a NAV. Tájékoztatásuk szerint augusztus 31-ig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatók. A nyári ellenőrzési akció többek között a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvő szervezőket, valamint a séta és élményrepülést végző vállalkozásokat is vizsgálja majd. Az ellenőrök elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgépek megfelelő üzemeltetését vizsgálják. Ekerben a civil közösségek házában várják legközelebb a véradókat június 30-án 14 óra és 17 óra között, míg Karácsondon a könyvtárban július 2-án 13 óra 30 perc és 17 óra között várják a donorokat, 3-án pedig újra Egerben, az Agria Park bevásárló központban 14 óra 30 perc és 17 óra között lesz lehetőség a véradásra, tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: Az 50.

Itt a Rádió egy csak igazi mai slágerben. Egy szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Ez a mi slágerlistánk, az elmúlt hét játszási listája. Ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a OneRepublic-tól, 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t. 48. állok Eva Max és a Car Keys. Topic, Fastboy, Forget You, 47.

Ezek után érkezett a 42. helyen a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Szigáláttal és Jack Summit-tal. A folytatásban a Dracula a Tame Impalától, ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, egy speciale Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: Padon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Serial feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt, 34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Swims és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself,

0: Itt a Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió egy Top 50, a 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió egy Top 50-ben a 26. helyre

0: Pastor és David Guettától a Save Me Tonight a 26. helyen szólt. 25. Lárótól a Larry. Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 km garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
4: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
5: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
4: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
5: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
4: Te megnézed?
5: Hát...
4: Legalább szép lett?
5: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
4: Csukott szemmel.
5: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
6: Nem jöttek. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, ma

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára.

0: akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásán, a Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legütősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Cory ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
1: Hi, I'm Joe Cory, and you're listening to Radio 1.

Sheerantől a Camera Serial remixében. Taylor Swift-tel folytatom, aki a zenéit maga írja, viszont pop előadók között is ritkaság, hogy van olyan albuma, amelyen csak olyan dalok találhatóak, amelyekben egyáltalán nincs sztárszerző. Ez a 2010-es Speak Now című korong teljes egészében egyedül írta, akkor 20 éves volt Taylor Swift. Ez a zenéje, az Opel Light is saját dal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Opel Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.
1: Hey, what's

itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben közeledünk a dobogóhoz. BB Rexa és a New Religion most. Az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni. Ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van, BB Rexa New Religion, ezen a héten a negyedik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Habai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: buli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
7: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra monitoring oldalon.
8: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
9: Jól. Téd?
8: Enyém is.
9: Hirdeted?
8: Hirdetem.
9: Én is.
8: Rádió 1.
9: Igen, te is.
8: Én is a Rádió 1-en.
9: Akkor jó.
8: Akkor együnk egy fagyit.
0: Fagyisz te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. Reklám@radio1eger.hu vagy 41450.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Cégesben második vagyok.
2: Cégesben második vagy?
1: Mármint, hogy Péter.
2: Jó, hát ott jön egy kis, van egy kis segítség, van egy kis segítség.
3: Mi az első helyen?
1: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni. Én a sajátom.
2: És Pikachu itója?
1: Pikachu az nagyon-nagyon. Mögöttem Lacusom név van. Na, ő szerinted ki? Lacusom.
2: Kicsit kezd kellemetlen lenni, hogy dolgozom.
1: Tudom.
2: Ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni. Lacusom név.
1: Van szőke kóla, csemege majom.
2: Ez már nem az a helyen, régen volt.
3: Ki lehet a zárt szelvény? Zárt szelvény.
1: Gól Jóstól, Parizer Zsemlén.
2: Kifejezetten kedvelem annak az ellenállásodat, hogy legalább a normális neveden.
3: Igen. A zárt szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a zárt szelvény.
1: Jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak.

Anem tisenkin en szóraig, az egyik SMS-t szól. Szia Kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, ne izguljál, jól el vagyok, egész nap csak lubickolok, a gondom csak annyi, hogy egyedül tudom csak tenni, semmi baj, válasz este.

Zenei sláger, remélem. Ja? És még itt lesz jó az Géri hétköznap, nyugodtan egy kenyasztárdalt a kívánság műsorban, jó? Jó este nekem! Következő duma 15 perc múlva csak zene, ahogy mondtam, érkezik el újabb dalunk, Fire, itt a Rádió 1-en! Allez, bibikém, mondjad!

Csak igaz, ima is legjárvány, az egyik gravér üzenek itt szól, szia kuki, szeretnék kérni egy összámot kislányunknak, Laura Bellának, ebben a nagy melegben, mit gondolsz, ki nyeri a VB-t, odaállnak a franciák, köszönjük. Hát most mit mondjak erre, mikor ott születtem és ott laktam 30 éven keresztül, nekik szurkolok, van esély, de hát na, az a mamás csapat is, akik jók, ha? Erről szól a VB, a legjobban győzön, hajra franciák, allez les bleus. Szia kuki, kérlek olvasd be, úton vagyunk azzal fele a családdal, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, Zoli, Dorkat, Lizat, Lotit, üdv anya. Oké, érkezik Frank és Lucas, Prometheus, Timbaland, Lenifer Todó feldolgozás. És milyen jó, milyen komoly ez a zene. Hagyj egy kis hangerőt, folytatódik a bulit a rádió egy ilyen, hajjajjaj. A Party Show Summer Edition. 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legereket. Most nem beszélek.

0: SMS-en, Viberen, a 0620 311 111-re. Nem sokára mixelek, öt nektek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyári időszakban is fontos a vérutánpótlás, ítéletet hozott a járási ügyészség. A nyári időszakban is kiemelten fontos a folyamatos vérutánpótlás, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete. Egerben hetente legalább egyszer van lehetőség véradásra, de a nyaralási helyszínekhez közeli véradópontokon is jelentkezhetnek azok, akik segíteni szeretnének másoknak. Számol be róla a TV Eger riportja. Mazsoret fellépők vették birtokba a Dobóteret a napokban, ahol 22 műsorszámmal látványos produkciókkal szórakoztatták a látogatókat. A nyárindító són az óvodástól a felnőtt korosztályig az Egyesület minden csoportja megmutatta tehetségét. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Az ügyészség gyorsított eljárásban rablásbüntete miatt állított bíróság elé egy őrizetben lévő férfit. Tudatta az ügyészség, a fiatal férfi 2026 májusában egy Hevesi utcában látta meg a sértettet, amikor úgy döntött, hogy lehúzza őt egy cigarettával. A sértett eleget is tett a kérésnek, azonban a férfi ennyivel nem elégedett meg, a mobiltelefonját is kikapta a kezéből, majd menekülőre fogta. A sértett ezt nem hagyta, annyiban követte a férfit, és kitartóan kérte tőle, hogy adja vissza a telefont. A rabló 5000 forintot kért volna cserébe, de mivel a sértettnél nem volt pénz, végül az elektromos cigarettáját kérte el tőle. A sértett ezt átadta neki, azonban a telefont így sem kapta vissza. Amikor a sértett ismételten kérte vissza az értékeket, a férfi olyan fenyegetően lépett fel vele szemben, hogy inkább felhagyott a kéréssel, és a nála lévő másik mobiltelefonról értesítette a rendőrséget. A büntetett előéletű férfit a cselekmény elkövetése után még aznap őrizetbe vették, két nap elteltével pedig a bíróság előtt felelt a tetteiért a Hevesi járás ügyészség rablás büntette miatt, szabadságvesztés büntetés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járás bíróság ítélete az ügyészi indítvánnyal megegyezik.

0: Park nagyon boldog, 18. házassági fordulót kívánni. Köszönjük szépen! Hát mi köszönjük és gratulálunk nekik, ja? 18 év, az nem semmi, még minimum dupla kívánunk nekik, jó? Hoppa! Ki van itt?
1: Hey,

minden nagyon jó sok igaz, ima is legyen megy. Milyen jó érzés, mikor egy kolléganő ír nekem, kis Mátyóról van szó, aki sokszor itt van adásban veletek. Szlovákiában halljunk a mixet, Lonsonc közel a határ, nába jön egy szlovák férfi, és ő beszél. Egy másik Kuki Marci.

0: nagyon jól sok igazi mai sláger megy, nem sokára mixenek tovább az igazi mai slágereket nektek egészen 19 óraig. After Party Show, Summer Edition, hamarosan érkezik az isteni Blondish. Oh yes, Pacha Residens, Blondish, Kinti Bizan, nem semmi. A szám címe, szerintem mindenki tudja, de elmondom, Never Walk Alone.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Az egyik webjárű zenékét szól, ráadásul kép is van alapján. Szia Kuki, a 8 éves kislányomnál pipikével kamionozunk Görögországba. Téged hallgatunk, jó a mixet, te vagy a legjobb, Ulf Tibor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show. A

0: Nagy Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
5: Szia, Kálmán! Holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
6: Szia, Laci! Sajnos tudok.
5: Ennyire azért ne legyél lelkes.
6: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
5: Ja, hát nem hirdeted?
6: De, online állandóan.
5: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
7: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklam@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Cégesbe második vagyok.
9: Cégesbe második vagy?
8: Mármint, hogy Péter.
9: Jó, hát ott jön egy kis, van egy kis segítség. Van egy kis segítség.
10: Az első helyen.
8: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni. Hát én a sajátom.
9: És Pikachu itt olyan?
8: Pikachu az nagyon-nagyon. Mögöttem Lacusom név van. Na, ő szerinted ki? Lacusom.
9: Hát,
8: na,
9: ő... Kicsit kezd kellemetlen lenni, hogy itt dolgozom.
8: Na, tudom, tudom.
9: Hát ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni.
8: Van szőke kóla, csemege majom.
9: Ez már nem az a hely, ami régen volt.
10: Ki lehet a zárt szelvény? Na, az szép.
8: Gól Jóstól, Parizer Zsemlén.
9: Kedvelem annál az ellenállásodat, hogy legalább a normális neveden.
10: Igen. A zárt szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a zárt szelvény.
8: Jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió.
0: A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, az egyik üzeneket szól, szia kuki, szeretném kérni egy jó dalt, édesanyám sajnos decemberben itt hagyott minket, viszont téged soha sem hagyott ki, mindig meghallgatott, és küldeni szeretném életem szerelmének, Timinek és mindenkinek, aki szereti, Molnár Dániel Gábor vagyok, most is téged hallgatlak. Kitartás neked, drága Gábor, jó, akkor nektek szól Szigala, és a szem címe Riptide itt a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Sziasztok, Anikó vagyok.
1: Szerbusz Anikó, mi újság, hogy vagy, bírod a meleget?
2: Bírjuk itt a medencébe, vagyunk medencézünk, úgyhogy itt bírjuk.
1: Így könnyű, Anikó, akinek van medence otthon, hát az könnyű, de jó nektek. Na, mit szeretnél üzeni, drága Anikó, parancsolj!
2: Azt szeretném üzenni, hogy mindenki csobbadjon egy nagyot, és érezze jól magát.
1: Jó, van, oké, hallom, van egy kis pancsizik, hallom a víz. Az jó, ez egy jó dolog, jó. Hát akkor jó pancsizás nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Hello, hello, tégeződjünk simán, jó, szia, mondd meg a Szavasz Kuki, hello, hello. Érkezik Ryan, anunk, a szám címén, Where is my husband? Hát te nem tudod, és se tudom.

0: Rádió 1-en.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: István, és küldeném Jénába, Németországba a Balassanyikának.
1: Igen?
2: Meg a Kántor Gabinak.
1: Igen?
2: Kadrins Balcikára, a családomnak.
1: Oké, mi lenne az üzenet? Vigyázzanak magukra, gondolom, ugye?
2: Hogy imádom őket.
1: Imádod őket? Ez sokkal szebb üzenet. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltál.
2: Szia, szép estét.
1: Szia, szia. Kicsit közben beszéltünk, de nem baj. Na, lányok, fiúk érkezik, Lai, és a szám címe Get Lucky. Allé, up, kukika, mindíts be.
0: 0620 3 111 111. Hívd most. Kuki Csokra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Sziasztok,
1: Zsolti vagyok! Mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben, épp úton vagyunk, Ausztriába megyünk vissza dolgozni.
1: Mentek dolgozni vissza Ausztriába. A gruszgrot, ja, das ist gut, ja, ich bin Cookie, ja. Megyik már a tokon
2: egy... Hey, Zsolti, még ötsz, my friend.
1: Figyelj, ennyit tudok, németül vagy, ich liebe dich, Maribe, ennyit tudok, na. Figyelj, jöttök egy végénként vissza Magyarországra, vagy havontánként, vagy
2: hol van ez? Jövök,
1: nagyon jó. Na, ki a töltelem Cabral, a legújabb eszem címe, Hug Yourself, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Feri barátomnak szeretném küldeni, szeretném neki küldeni, hogy ne ismerkedjen az úton.
1: Jó, oké, rendben. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra az úton, mert nagyon meleg van, óvatosan, jó, oké?
2: Köszönjük. Einen schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Tessék?
2: Einen schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Ah, jabaj, beszélsz nekem, mert tőle elkezdek beszélni veled francúzul, te se fogod érteni. J'ai rien compris ce que tu m'as dit, mon ami. Alors, je sais rien du tout. Na? Egy, jó van, oké, na. Videózén, tschüss, grüß Gott.
2: Ciao.
1: Remélem nem káromkodott valamit nekem adásban, mert tényleg nem tudok nem értül, de itt van egy jó barátom, mindjárt meghallgatja. Allé, érkezik, kamerád, Hug Yourself.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kopognak, kopognak, beengedem őket, három DJ, Hanvoi PG, DJ Junior és Barán Attila. A Disco Csicsa Pátyon szórakoztatni titeket egészen 21 óraig, ma este 9 szeretkezik Hugh Asgeri, mielőtt a közelebb jövét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, szerdai kanikula, viszont szerda délután jön egy kis lehűlés, jó? Bírni kell! Búcsúzom Katy Perry-vel, a szám címe A Kiss the Girl, de Katy elmondja, kit puszilt, azaz engem. Tessék figyelni!
2: Hi, this is Katy Perry, and I kiss

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hamarosan 5. bekapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modelljeinket. Prémium Autóház Kft. 5 automárka, egy helyen, 60-ban. Hamar Hamarosan. Keresse exkluzív ajánlatainkat a premiumautóház.hu oldalon.
1: Klik

0: szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
4: Diszkó!
5: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzű, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédősor, Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, DJ Junior, Bárány Attil és jó magam, Hanvai PG.
7: Hello, szavaszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak, túléltük a tegnapot is, köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt vonyacveséllyel, remélem jól éreztétek magatokat, hát otthon vecsésen meg szerintem mindenki totára vágta magát, tehát nálunk már csak így szokás, tudjátok, vecsés a bűnös város, szóval Bárány Attila a mikrofonnál.
6: Ja, hogy bűnös város, nem tudtam. Szevasztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát kérem szépen János Halman nagyon jó teljesített tegnapi nap, jól éreztem magam a városi napon, köszönöm a meghívást, szenzációsak voltatok, ezzel indulok. Illetve Robin Schulz

0: Gyulák, Laurák, Leonok és Marcellák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kormos Levente, Botó Dániel és Sóbert Réka. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én azzal mennék tovább, hogy július 2-án már csak 4-et kell aludni, hogyha jól számolom, találkozunk méghozzá Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, ez egy 3 napos fesztivál, és a nyitónapon diszkós itt lesz, kérem szépen, 3 órát fogunk majd pörgetni, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k.
2: Erről jut eszembe, hogy már többször mondtam, hogy júliusban lesz egy Guinness rekord kísérletünk Balázs Attilával, és többen kérdezik a dátumot. Ennek a dátuma 50 órán keresztül fogunk egyébként pizzás sütni, és jó magam fogok diszkózni. Az július 8-a, 9-e és 10-e, erre tessék majd fókuszálni, ezzel kapcsolatosan minden információ megtalálható a social media felületeimen. Az is, hogy melyik alapítvány az, ugyebár a Levi apró csodái alapítvány, aminek segítségével egy kisfiúnak fogunk segíteni, ugyebár a bevételből felajánlott résszel. Most pedig már is megyünk tovább, jön a diszkos itt saját dala, a Szorít, a Rádió 1-en, csak igazunk.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalom, magyarországon a diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai Pizsi és én DJ Junior, és én a jövő heti bulikról akartam beszélni. Csütörtökön ugye együtt diszkosítezünk méghozzá Ráckevén. Pénteken egy két helyszín, először Sárváron délután, majd este balatoni bobozok, ugye Balatonfűzfön. Szombaton pedig ugye a Kopaszik áton találkozhatunk a Club Speed Classicon, és hogyha a Bárány jól lesz hozzám, akkor még Budapesten még egy helyszín is lehet, hogy becsapódik itt.
1: Hát majd kiderül. Biztos én ott leszek elsőként ugye csütörtökön a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Stage-en. Pénteken Erdélyben játszom Székely Ati barátom születésnapi bulián, szombaton pedig az I Love the 2000 Fesztiválon. Ezúttal is én leszek a házigazda, műsorvezető, és zenélek a nagy színpadon is. Utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a Rádió egy szülőnapi fesztiválon. Aztán Balaton lellére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Igen, július 2-a Ráckeve első diszkosít aktivizáció ebben a hónapban, szombaton pedig Ózdon és Harkányban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő finomságot le fogom játszani ezeken a fellépéseken is. Jön a Nobody

0: egy csak igazi mai sláger megdiszkosít rédés, a vasárnap is, este 8 és 9 óra között. Profin, egy órában, DJ Junior, Bári Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Honnan jön a profi?
0: Hát, hogy egy órában profi.
1: Ja, egy órában profi. Kettőben meg sokba kerül.
0: Na! Hogy röhögd? De mennyire jót mondtam, ha megint látjátok, milyen humor érzékel, ha ezt mondtam. Ja, hogy ez humor érzékel. Hát akkor minek röhögsz kínódba, vagy mi is takávé?
1: Próbálok erről lejönni. Én annyit tudok mondani, hogy day by day. És DJ Junior-dal hamarosan jön videoklippel és megjelenéssel egy német lemezkiadón, úgyhogy készüljetek. Nagyon sokan kérik tőlem egyébként ezt a dalt, és írnak nekem, hogy küldjem már át. Egyelőre nem tudom ezért átküldeni, mert várom a hivatalos megjelenést, utána viszont mindenki meg fogja kapni, ígérem.
0: Most pedig jön a világ első világslágere, most már nyugodtan kijelenthetjük róla. Több mint 60 rádióállomás játssza világszerte, több milliós nézettséggel, hallgatottsággal minden platformon. Imál Angel, I'm Moving to the Sun, és hát itt voltak a születésnapi bulimon, Magyarországra eljöttek és megleptek a születésnapomon az elmúlt szombaton. Le is játszottad nekik a dalukat, és ugyebár mondhatni, ez volt az első élő fellépése Bernadettek, nagyon-nagyon imádta, és mondta, hogy ezt tudná mindig csinálni. Ezzel megyünk tovább, jön az I'm Moving to the Sun.

0: Itt a rádió egy ilyen több mint 20 éve, de csak egy órában, hát erre van pénz, ez van gyerekek, ez a diszkosi. DJ Junior, han vagy BG-vel és Bárány Attilával?
1: Nem bírom, nem bírom.
2: Eszembe jutott, tehát én már nem azt mondanám, hogy vicc, ez irónia.
0: Igen, illetve... Ez szarkazmus. Amivel indul, az legfőképpen.
2: Illetve én egy szán címet mondanék, hogy sorry, ez lesz mondja az új diszkosi dal egyébként, amely hamarosan megjelenik.
0: És küldjük szeretettel annak, akinek kell.
2: Igen, egyébként Németországban egy német labelen jön ki, és a videoklip meg kikerül majd a diszkosi YouTube csatornáján. Levi apró csodái alapítványnak is gyűjtünk egyébként, nem csak Guinness rekordot próbálunk meg fölállítani az elkövetkezendő hetekben Balázs Attilával, és már is megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy abban az 50 órás szedben fog játszani.

0: Radio Show itt a Rádió 1-en, jövő héten nagy menetben leszünk mind a hárman, hiszen egyrészt csütörtökön kezdjük már a hetet, és ott érkezünk a Dunapart Fesztiválra, ugye Ráckevére, ez egy háromnapos nagy fesztivál, a Rádió 1 is támogatja. Olyannyira, hogy Rádió 1 stage lesz, itt fogunk mi játszani, előttünk, utánunk Rádió 1 DJ-k. Én csütörtökön érkezek még Sárvára, délután és utána este 8-tól pedig pörgetek, majd Balaton Fűzfőn, balatoni bobozok. Szombaton pedig érkezik ez a bizonyos Club Speed Classic Party, délután 4 és este 10 között naplementével, régi Club Speed zenékre, 30 éves már a klub, úgyhogy várunk mindenkit, ráadásul a Külla Schulz meg én Bakelitről is fogunk pörgetni, és ha minden igaz, akkor még a Bárány Intézet is melót, akkor még Budapesten egy helyszínen fog játszani, de ez majd kiderül.
1: Kérem, kapcsolják ki a kamerát, nem tudok hozzászólni a dologhoz, vitában vagyok éppen valakivel, úgyhogy viszontlátásra.
2: Gondolom, hogy egy biztos, hogy jön most itt a sebek mélyén, kérem szépen, nagyon-nagyon fontos, hogy már több mint 150 ezeren hallgatták meg a YouTube csatornámon, tessék most rácsatlakozni, AI, Roberto Vin és jó magam, Hambai PG itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágernek.

0: Én leszek a házigazda, műsorvezető és zenélek a nagy színpadon, és utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a rádió egy szülőnapi fesztiválon, aztán Balaton lelére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, Bárány Attila voltam. Köszönjük a figyelmet, holnap este én pörgetek majd itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy jövő héten 4 biztosan, de lehet, hogy 5 parti is lesz, amelyen részt veszek csütörtökön a srácokkal Ráckevén, nem ragoznám már diszkos, itt lesz, ugye a nagy fesztiválon. Utána viszont szombaton én érkezek először még kora délután Sárvára, utána viszont Balaton Fűzfőn, a balatoni Bobon pörgetek majd igazi mai slágereket. Szombaton pedig az a bizonyos délutáni Club Speed Bakelitről várunk mindenkit ide a Kopaszigátra, és hogyha úgy van, Attila intéz, akkor meg lesz az 5. is. Én ezzel búcsúzom meg, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a rajongói oldalon, Facebookon, ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg, szavaztok!
2: Ameddig a Földkereken szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, ügyebár 2. csütörtökön indul a július, Ráckeve szombaton, ugyanazon a héten Óz és Harkány, ide várok mindenkit sok-sok szeretettel. Guinness Rekord kísérlet, jótékonysági fillel egy picit benne, ugyebár július 8-a, 9-e, 10-e, tessék csekkolni ezeket a social media felületeimet, búcsúzok ma estére, szavaztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
0: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Zseniális dance és house zenék jönnek zseniális DJ-ktől. Wilcox nyitja a vasárnapi különkiadásunkat. Hello Wilcox!
1: Sziasztok! Már nagyon vártam ezt a műsort is, ugyanis nagyon sok finomságot hoztam magammal, és rengeteg kedvenc rádióslágert, amivel indítani fogom az órát. A Hypaton és az Out of My Head. Itt a Rádió Egyen, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: ez a Lokko Lokko.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordo és a Lokko, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, ami elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a House-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele, az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Maradj egy kicsit tovább, ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni, jön hamarosan Tame Impala és a Dracula, itt lesz a Fateless és Bibi Rexa dala is a New Religion. Jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regálili, ja

0: Dancebuli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
3: július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, nálunk a vasárnap esték is olyanok, mintha egy menő buliban lennétek, még mindig Wilcoxy tőlem jobbra, a lemezjátszói mögött, menjünk tovább.
1: Ebben az órában is csak is a legnagyobb

0: srácoknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor. Ez a World is My Radio Show, itt a rádió.

0: régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghall az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi, idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm, ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: Faithless ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camarillo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is My Radio Show.

0: Save Me Tonight. A World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox játszott nálunk az elmúlt két órában. Milyen lesz a jövő heted?
1: Én most egy pár napot elmegyek nyaralni Olaszországba, és hétvégén természetesen újra itt leszek, és játszok nektek Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Estégen, illetve Urkúton. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nektek pedig jó nyaralást kívánok, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Briklék.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: buli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ümixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show egészen éjfélig Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubok.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Bricklék a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: A Bird is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Brick Lake mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás jövő héten, és hát az már ez a hét, ha belegondolok, mert ugye hétfő van, szóval ezen a héten óriási buli a Rádió 1 DJ-kkel a Dunapart Festen, a Rádió Estage-el, erről majd még mesélek, most viszont indítom az órát, hozom a nagy kedvenceket, most épp a Fastboy-tól ez a Good Life, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Taylor Swift, aki a nyár kedvenc popdalát hozza, szerintem hatalmasat, meg hát nem szerintem, igazából a lejátszások is ezt bizonyítják. Viszont az énekes egyre kevesebbet használja a social médiát, sokkal inkább próbál direktben figyelni a barátokra. Egy dolgot azért mégiscsak használ ezek közül, az üzenetküldő alkalmazást. Sok haverjával, barátjával itt tartja a kapcsolatot, de nagyon keveset posztol, meg nagyon keveset nézi a posztokat. Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el és az ország legjobb DJ-vel. Minden Rádió Egy DJ fel fog lépni, hatalmasat bulizunk majd, július 2-től 4-ig az infók a radio1.hu-n. Ez pedig közben a nyár egyik legjobb sláger Alex Kedzsitől, amit indítok, a Bumble-é.

a minden itt, mekkora lendület. Én nagyon bírom ezt a dalt. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS 0620 311 111, és mondanám, hogy fű, hát ilyenkor picivel egy óra előtt milyen kellemes az idő, de hát azért még most is meleg van, és továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Ez nagyon fontos. Metzger Viki jön már is, a Rádió egy DJ az igazi mai slágerrel, az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített. Ezt hozom már is, kellemes éjszakát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Joel Corey a folytatásban, aki fellépett már Rádió egy születésnapi fesztiválon, és készítettünk is vele egy exkluzív interjút, aki esetleg ezt még nem látta, annak ajánlom, akár most is, a YouTube-on is meg lehet találni, Rádió egy exkluzív interjú Joel Corey a keresőszó. Keresőszavak? Igen. És ott is lesz. Na, ez viszont az igazi mai sláger tőle, a Galantisszal, Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh, just...

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, pedig Lotfi Begi, aki rendszeresen zenél a Rádió egy Live Mixben, most már 2 órán keresztül ugyanis, elstartott a Rádió egy Live Mix Summer Edition, 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek most már minden nap az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy picivel fél kettő után járunk, harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben, és ebben a nyári melegben mi kell nekünk?

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Sam Felt a folytatásban. Az a DJ, aki már gyerekkorában is nem csak hogy imádta a pénzt, de meg is kereste. 13-14 éves volt, amikor az első vállalkozását elindította, egy online kereskedelmi platformot csinált. Lényegében Kínából hozott be cuccokat, eladta, de olyan ügyesen csinálta, hogy ezt 2-3 évvel később el tudta adni haszonnal az egész céget, és ebből egy jó kis tőkét szerzett magának. Na, hát ő is Sam Felt, meg az a producer is, aki ezt a dalt készítette Rosalinnel, az igazi mai sláger a Heart Like Mine a Rádió 1-en.